0: siiste Eesti. Mine iits. Panda će fursa.
1: Slovenac.
0: Isti kuras druga fakla.